0: Péter, ma a zenéről beszélünk. Peter, heute sprechen wir über Musik.
1: Igen, és a legfontosabb hangszerekről is. Ja, und auch über die wichtigsten Musikinstrumente. Hangszerek.
0: Musikinstrumente. Kezdjük a zongorával. Mi az németül? Beginnen wir mit dem Zongora. Wie heißt das auf Deutsch?
1: A Zongora németül Klavier. Zongora heißt auf Deutsch Klavier.
0: A Gitár nagyon népszerű hangszer. Die Gitarre ist ein sehr beliebtes Instrument.
1: Igen. A hegedű németül Geige. Ja. Hegedű heißt auf Deutsch Geige.
0: A dob adja a ritmust. Das Schlagzeug gibt den Rhythmus vor.
1: A fuvola egy fúvós hangszer. Die Flöte ist ein Blasinstrument. Zenei stílusok.
0: Musikrichtungen. Most beszéljünk a zenei stílusokról. Jetzt sprechen wir über Musikrichtungen.
1: A klasszikus zene gyakran használ zongorát és hegedűt. Die klassische Musik verwendet oft Klavier und Geige.
0: A jazz fontos hangszere a trombita és a zongora. Im Jazz sind Trompete und Klavier wichtige Instrumente.
1: A rockzene Gitárt és dobot használ. Rockmusik verwendet Gitarre und Schlagzeug.
0: A popzene modern és könnyen hallgatható. Popmusik ist modern und leicht zu hören.
1: A népzene egy ország hagyományait mutatja meg. Volksmusik zeigt die Traditionen eines Landes. Zenehallgatás és tanulás.
0: Musik hören und lernen. A zene segít a nyelvtanulásban. Musik hilft beim Sprachenlernen.
1: Igen, mert fejleszti a hallást és a ritmus érzéket. Ja, weil sie das Hörverständnis und das Rhythmusgefühl fördert. Összefoglalás.
0: Zusammenfassung. A hangszerek és a zenei stílusok fontosak a kultúrában. Musikinstrumente und Musikrichtungen sind wichtig für die Kultur.
1: És összekötik az embereket. Und sie verbinden die Menschen.

0: Es ist 20 Uhr.
1: Rádió Mora. Átvett műsor következik.
2: Hogyan érhető el és tartható meg a belső béke?
3: Mi az, ami közelebb vihet bennünket önmagunkhoz és egymáshoz?
2: Képesek vagyunk tudatosabban és kiegyensúlyozottabban élni?
3: Talán, ha figyel, ez a műsor segít önnek.
2: Ez a Tecológia. Ebben a műsorban hétről hétre Pintér Teca és Bognár László beszélget a belső béke eléréséhez vezető út állomásairól. Minden hétfőn délelőtt 9 órától, ismétlés szerdánként délután 3-tól.

Nagy szeretettel köszöntjük a Rádió Bézs és a Rádió Mora minden kedves hallgatóját. Kezdődik a Tetszológia műsor a Rádió

0: podcast az interneten. A mikrofonnál a két beszélgető társ Bognár László
1: és Pintér Tetsza.
0: A mai műsor egy kicsit rendhagyó lesz, hiszen nem mi ketten fogunk beszélgetni, hanem egy vendég műsort hallhatnak majd a hallgatók, hiszen Tetsza, téged Hézl József, egy kollégád, mentálhigiénész szakember meghívott a saját műsorába. Mesélj erről, milyen élmény volt, és milyen témával fogtok foglalkozni.
1: Nagyon megtisztelő és meglepő élmény volt, amikor felkeresett Józsi, hogy szeretne velem beszélgetni, és két témát is ajánlott, az egyik a változáskezelés volt, a másik pedig a hétköznapi függőségeink, és a hosszas beszélgetés után arra jutottunk, hogy most mégiscsak a hétköznapi függőségeink azok, amikről beszélni fogunk ebben a műsorban. Úgyhogy nagy örömmel vettem részt ebben a beszélgetésben. Józsi is ugye foglalkozik függőkkel, én meg foglalkoztam függőkkel, de attól függetlenül, ha most megkeresnek, akkor amennyiben az én kompetenciámba beletartozik, akkor ugyanúgy tudok foglalkozni velük, ha nem, akkor természetesen továbbítom őket megfelelő helyekre. Úgyhogy nagy élvezettel vettem részt ebben a beszélgetésben. Ezúton is még egyszer köszönöm Józsinak a meghívást.
0: Én már hallottam ezt a beszélgetést, és azt kell, hogy mondjam, hogy minden kedves hallgatónak azért is ajánlom, mert nagyon konkrét, tehát tele van mindennapi helyzetekkel, tele van olyan információval, amit a mindennapjainkra, a mindennapi kapcsolatainkra, a saját megéléseinkre nagyon-nagyon könnyen át lehet fordítani. Következzék ez a beszélgetés, amit Hézl József és Pintér Tetsza folytatott az Ami Számít nevű podcastban.
2: Én Hézl József vagyok, mentálhigiénés szakember, és a mai vendégem egy hölgy, aki szervezetfejlesztéssel, coachinggal foglalkozik, és nem mellesleg pedig a változásmenedzsmenttel. És az a téma, amiről ma fogunk vele beszélgetni, az a hétköznapi függőségeink. És amikor készültem erre a podcastra, akkor hát megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogy mit tudna mondani Tetszáról, ő milyen kérdéseket gondolna, és a következő kezőt írta, ez nagyon izgalmas számomra. Szia! Nagyszerű választás a téma, és Pintér Tetsza szakértelme, zárójel, különösen a rendszer szemléletű megközelítése, remek mélységet adhat az Ami Számít podcastnak. Szóval Tetsza, szeretettel köszöntelek, hogyan kapcsolódik hozzád ez a téma, és miért pont erről beszélgetünk?
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, szia Józsi! Eleve is köszönöm szépen a mesterséges intelligenciának, hogy ennyire képben van rólam. Azt gondolom, hogy főként azért, mert hogy szervezetfejlesztésen belül általában soft skill tréningeket is tartok, illetve az életemnek volt egy olyan szakasza, amikor függőkkel dolgoztam, nem hétköznapi függőkkel, hanem függőkkel, tehát drogosokkal, alkoholistákkal, tehát hogy nagy a valószínűsége, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy ebben a témában otthon vagyok. Gondolom zsákba macskát nem árulok, mert el fogom mondani, hogy a hétköznapi függőségek azok rám is vonatkoznak, mert hogy én is, nekem is vannak olyan hétköznapi függőségeim, amivel dolgoznom kell, és dolgozni is fogok. És a coach tevékenységem során is többször megkeresnek emberek. Nem így jönnek, hogy a hétköznapi függőségeimmel szeretnék dolgozni, hanem hogy olyan tevékenységeket, vagy olyan dolgokat kezdenek el mondani a saját életükben, amiből kiderül, hogy olyan fajta hétköznapi függőségekben szenvednek, ami miatt elakadásuk van a saját önismeretükben, a fejlődésükben, stb. És ehhez kerestek, vagy kaptak, vagy kialakítottak egy olyan fajta függőséget, ami eltereli őket attól, hogy tudjanak fejlődni. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagy a valószínűség, hogy ezért ülök itt. Az elmúlt 25-30 éves tapasztalatomat tudom megosztani veletek.
2: Milyen hétköznapi függőségekkel keresnek meg téged, vagy egyáltalán mit nevezünk hétköznapi függőségnek?
1: Én egy lépéssel még visszatérnék, hogy mit is jelentünk függőségnek, mert hogy függőségnek azokat a tevékenységeket nevezzük most így röviden nem definíció szempontjából, amelyek azok a tevékenységek, amik hogyha nincsenek az életünkben, vagy nem térnek vissza rendszeresen, akkor az bennünket frusztrál, vagy valamilyen hiányérzet kerül bennünk előtérbe, hogy nem végezhetem el azt a tevékenységet. Annak ellenére is, hogyha mondjuk ez a tevékenység, ez káros az egészségemre, a lelkemre, a kapcsolataimra, stb. Tehát, hogy ezt hívunk függőségnek. És akkor a hétköznapi függőségek, akár az édességevése, a csokoládé, vagy a chipsek, éppen a sósságoknak az evése. Én azért a kávét is ide sorolom, bár ugye azt már az alkohol és a drogok mellé elég szépen beteszik, tehát hogy nem feltétlenül hétköznapi függőség. Én ide tenném időnként a sportolást is, a túlzott sportolást, ami szintén ide tartozik. A szerencsejátéknak is bizonyos dolgait, az internet függőségen, az interneten lévő játékoknak a függőségeit, a vásárlást, ma ugye a mindenféle csatornákon a sorozatok nézését, és a munkának is vannak olyan részei, amik függőséget okoznak. Tehát, hogy ez még, és ezen kívül biztos van egy csomó, amit kialakítunk magunknak, de nem gondoljuk azt, hogy az függőség, és most lehet, hogy eszembe se jut mondjuk egy takarítás, vagy egy rendrakás a lakásban.
2: Igen, ez nagyon izgalmas, hogy ezt mondod, mert én sok embertől hallottam, hogy amikor feszült, vagy valamilyen oknál fogva düh keletkezik benne, mondjuk a munkahelyen, akkor hazamegy, és akkor kitakarítja a lakást. És hogy ez nála egy feszültségkezelés. Ez szerinted jó, vagy nem jó feszültségkezelés?
1: Én azt gondolom, hogy ha ő ettől megnyugszik, az egy jó feszültségkezelése, ugyanakkor én ezt nem nevezném függőségnek, mert ez akkor válik függőségé, hogyha minden egyes feszültségét, és minden, ami feszültséget okoz benne napról napra folyamatosan, és állandóan takarít. Na, az függőség. Ha az, hogy van egy olyan pillanat a munkahelyén, amikor ugye teljesen eddig van, és hazamegy, és kitakarítja a lakást, és mondjuk majd egy év múlva csinál legközelebb ilyet, vagy stb., az nem függőség. Mert hogy ezek, amiket te mondasz, ezek védekezési mechanizmusok a stressz ellen, vagy hogy a stressz ne okozzon bennünk még nagyobb problémát, arra kialakítunk másfajta védekezési mechanizmusokat, aminek az egyike lehet a takarítás. Én a függőség alatt azt értem, amikor, mit tudom én, vannak emberek, és találkoztam is ilyen emberrel, akinek nem volt annyi munkája, tehát hogy egy olyan kapcsolatban élt, ahol nem volt számára fontos, hogy dolgozzon. És ezáltal kialakult egy hiány az életében, magyarul fölöslegesnek érezte magát, és keresett egy olyan részt az életében, hogy ezt a hiányt mivel tudná pótolni, mivel nem volt lehetőség, vagy nem is akart, vagy nem kellett dolgoznia, és hogy azt csinálta nap, mint nap, hogy minden napra kipécézett magának egy szobát, vagy egy szekrényt, és volt olyan, hogy a teljes ruhatárat úgy mosta, attól függetlenül, hogy nem volt szükséges kimosni azokat a ruhákat, de hogy ezzel elment a napja, mert kitakarította a szekrényt, újra mosta a ruhákat, kiteregette, kivasalta, szépen összehajtogatta, visszatette, és ups, 5 óra van, hazajött a család, adni kellett neki kenni, stb., és ezáltal ő azt érezte, hogy fontos, szükséges része a társadalmának, a családjának. És ezt csinálta folyamatosan napról napra, és ezt hívom függőségnek, és ugye ebben már benne is volt, hogy a függőségek időnként valamilyen hiányt pótolnak, vagy amit még hozzá tudok tenni, hogy a reális világból való kiszakadást, hogy ne nézzek szembe valami olyan problémával, valami olyan elakadással, vagy valami olyan helyzettel, amivel úgy érzem, hogy nem tudok megküzdeni, vagy nem akarok megküzdeni, vagy nincsen energiám megküzdeni, és akkor helyette keresek valami tevékenységet, ami jó érzéssel tölt engem el.
2: Azzal szoktuk kezdeni a prevenciós foglalkozásainkat, hogy kivetítünk mondatokat, és el kell dönteni a fiataloknak, hogy igaz vagy hamis. És az egyik ilyen mondat, hogy a függőség mindig valamilyen érzelmi hiányból fakad. És erre szokták mondani, hogy ez hamis. És akkor megkérdezzük, hogy miért? És akkor azt szokták mondani, hogy ez nem igaz, mert azért hamis, mert hogy van, amikor az ember csak úgy kíváncsiságból kipróbálja mondjuk a füvet, vagy a nem tudom, az alkoholt, vagy bármit. És amikor visszakérdezünk, hogy oké, tehát az azt jelenti, hogyha kíváncsiságból próbálja ki, akkor nem lehet, hogy esetleg van a háttérben valami olyan dolog, mondjuk az unalom, ami miatt a figyelme ráterelődik valami olyasmi dologra, amit még soha nem próbált ki. Tehát effektíve az unalom, tehát a kíváncsiság is egyfajta érzelmi hiány. És ilyenkor meg szoktak döbbenni, hogy ja, hát tényleg, tehát alapvetően nem tudunk olyat mondani, olyan esetet mondani, amikor nem valamilyen érzelmi hiányra válaszolna a függőség.
1: Általában a függőséget azért keressük, tehát hogy azért volt nehéz nekem régen prevenciókat tartani, mert hogy nem nagyon szerették, amikor én azzal kezdtem ezeket a mondatokat, sokat, hogy a függőségnek az a hátulütője, hogy minden olyan tevékenység, ami függőséget okoz, az jó. Tehát, hogy az emberek azt a tevékenységet azért végzik, mert az nekik jó, és ugye bár hétköznapi függőségekről van szó, de nézzük meg ugye az alkoholt, a drogot, a stb. Tehát, hogy amikor az emberek azt a szert használják, most ne az előtte meg az utána lévő dolgokról beszéljünk, mert az másnapra tartozik, de amikor effektíve ezeket a szereket használja, az jó. És ugyanígy van a hétköznapi függőségekkel, tehát, hogy pontosan tudod, hogy amikor teletömöd magad csokival, az nem lesz jó, mert az édesség nem fog jót tenni, most nem csak a fogakról beszélek, hanem a szervezetednek, stb. Mert a függőség az azt jelenti, hogy kinyitsz egy tábla csokoládét, és azt megeszed. És másnap is megeszed, és harmadnap is megeszed, és ennek vannak egészségkárosító hatása. És ezt az agyaddal tudod, sőt, utána a tested is jelzi, de amikor te azt a tevékenységet végzed, akkor jó, vagy elmész vásárolni egy stresszes helyzetben, és azt mondod, hogy ma napom volt, ezért megérdemlem, és pontosan tudom azt, hogy rengeteg pénzt fogok elkölteni olyan dolgokra, amiket lehet, hogy nem is fogok utána használni, mert most csak a felhevültség okán az nagyon tetszett nekem az a valami, és megveszem, és ezt valamilyen úton mondom, az agyam tudja, de hogy abban a helyzetben, amikor megcsinálom, az nekem jó. És ugye itt a hiánnyal is összefügg, amikor azért akarunk egy függőséget, mert van valami hiányunk, nincsen mondjuk annyi pozitív érzés, vagy valami az életünkben, és akkor keresünk rá egy olyan tevékenységet, ami pozitivitással, jó érzéssel tölt el, és van a másik része, amikor meg olyan nehézségek vannak az életemben, amiket meg kéne oldani, de hogy félek attól, hogy nem tudom megoldani, nincsen hozzá eszközöm, vagy mi történik, és akkor is inkább, én azt inkább bele menekülésnek tartom egy függőségbe, egy olyan függő tevékenységbe, ami örömet okoz. Egyik sem rossz, vagy jobb, vagy stb., hanem hogy ezeket a tényeket érdemes fölismerni, hogyha utána tovább akarunk menni, és mondjuk a függőségünkből ki akarunk lépni. Bár az is lehet, hogy nem akarok kilépni a függőségemből, de tudok neki határt szabni, mondjuk ha a sorozatokról beszélek, vagy bármi másról.
2: Igen, onnantól kezdve, én azt gondolom, onnantól kezdve, hogyha valaminek tudok határt szabni, akkor az már nem függőség. De ugye pont ez a nehézsége annak, amikor azt kérdezzük a fiataloktól, hogy például megnézzük, a hallgatók is biztos ismerik a kiwi madárnak a történetét. Ezt egyébként, hogyha beírják a YouTube-on a keresőbe, hogy nuggets, akkor egy 2,5 perces kis videót fognak találni, és az gyönyörűen leírja a függőségnek a folyamatát. És akkor meg szoktuk kérdezni a fiataloktól, hogy szerintetek melyik az a pont még, ahol le tudna állni. És akkor nagyon vicces olyan szempontból ugye a válasz, hogy igazából nincs ilyen, mert pont ez, amit te is mondasz, tetsz, hogy amíg jó érzést ad, amíg felszabadít, amíg örömet okoz, addig mi a fenének álljon le.
1: És ehhez nagyon tudok csatlakozni azzal, bár tudom, mondom, a hétköznapi függőségekről beszélünk, az alkoholistáknál, meg a drogosoknál is, hogy ott is mindig az volt, hogy az a nehézség az egésznek, hogy a függőséget valamilyen úton, módon egy másik függőséggel tudjuk lecserélni, most ez a szó jutott eszembe, ami pozitivitást ad. Az a furcsa benne, hogy én azokat már nem hívnám függőségnek, mert hogy inkább én azt gondolom, hogy egy olyan tevékenységet keresnék, ami pozitivitást ad, vagy mondjuk, hogyha nem a hiányt, hanem az elakadást nézem, hogy megoldom az elakadást, és akkor nincs szükségem valami olyan függő tevékenységre, ami eltereli a figyelmemet arról, amire nem akarok oda nézni, de hogy annak is egy tevékenységnek kell lenni. Tehát, hogyha változást akarunk elérni, akkor annak is tevékenységnek kell lennie a felismerés után. És a felismerést nem a környezetnek kell felismerni, mert a környezet az első pillanattól kezdve tudja, hogy ez nem feltétlenül jó ez a tevékenység, még akkor is, hogyha aki végzi, annak jó ez a tevékenység. De hogy hiába adunk visszajelzéseket, amíg maga, aki végzi ezt a tevékenységet, nem látja be, hogy ez már káros a kapcsolataira, önmagára, az egészségére, stb., akkor nem tudunk tovább menni. És ugye ne felejtsük el, hogy attól, hogy valaki észreveszi, hogy ő függő tevékenységet végez, és ezt tudatosítja magában, és rájön, hogy ez az, az még nem biztos, hogy képes lesz változtatni rajta.
2: Így van.
1: De az első lépés mindig nagyon fontos, hogy ő lássa be, hogy egy olyan tevékenységet végez, ami függőséget okoz számára, és ami valamilyen szinten káros az életére, akkor is, hogyha neki az pozitív örömöket okoz.

0: Teca, neked milyen hétköznapi függőséged van?
1: Jaj, hát a sorozat függőség. Imádok sorozatokat nézni, és időnként, tehát, hogy én a nagyon stresszes, tehát, hogy amikor ki akarom zárni a környezetemet, mert nem akarom, hogy kattogjon az agyam, akkor bármilyen furcsa, ilyen netes, tényleg gagyi Angry Birds, meg tehát lődözgetek madarakat, meg mit tudom én, micsoda. Tehát, hogy ilyen dolgokat csinálok.
0: Éppen kérdezni akartam, hogy nád, hogy néz ki a sorozatnézés?
1: Miután tudom, hogy függő vagyok e tekintetben, határokat szabok neki. Uh-huh. Tehát, hogy egyrészt számomra nagyon fontos, hogy olyan sorozatot nézek, amit a munkámban tudok használni, tehát, hogy a soft skill képzéseimen be tudjam építeni azokat a témákat, ami abban vannak. Tehát, hogy nem azt szeretném nézni, hogy valami lájtos, szerelmes, stb., hogy ne kelljen gondolkodni, mert azokat nem szeretem. Tehát, hogy mindenképpen olyan sorozatokat keresek, aminek van olyan mondani valója, amit én használni tudok, vagy az én életembe ad valami pluszt. És ugye én azt szoktam csinálni, hogy én lekorlátozom magam, tehát hogyha 40 perces egy sorozat, akkor maximum 2-3 engedélyezek magamnak. Mert ugye ráadásul a sorozatok úgy vannak kialakítva, hogy amikor vége van, akkor hát ezt a következő részt is meg kell nézni. De hogy ehhez én miután erre rá ismertem, mert hogy voltak olyan időszakaim, amikor délután 6-kor elkezdtem a sorozatot, és hajnali 4-kor befejeztem, majd elmentem dolgozni, és olyan voltam, mint a mosogató rongy, és akkor én így rádöbbentem, hogy mit művelek magammal, és akkor hoztam meg ezt, hogy igen, látom, hogy ilyen szempontból függővé váltam, és akkor harmadik alkalom, tehát hogy a harmadik sorozat után, ha 40 perces, akkor kikapcsoltam. Ha egy órá vagy annál több, akkor egyet vagyok hajlandó megnézni, és tisztában vagyok vele, hogy semmi nem fog történni, ha a következőt majd 2 múlva fogom tudni megnézni. Igen. És ezt már azt gondolom, hogy tudom magamról, hogy függő vagyok, de tudom kezelni. Igen. Ezt azért szeretem elmondani, mert ugye az alkohol betegeknél is, vagy függőségnél is, ugye van a 28 napos program, majd nézzetek utána, ha erről beszéltek, de ezt szerintem majd egy másik szakemberrel fogjátok megbeszélni. Ott is, amikor az anonim alkoholista klubba mennek, mert tőlem ezt szokták kérdezni, hogy miért minden klubot úgy kezdenek el, hogy ha valaki felszólal, hogy Joli vagyok, 8 éve alkoholista, attól függetlenül, hogy már nem iszik. És hozzáteszi, hogy 5 éve, 12 napja nem iszom. És ugye ez a változás kezelésnél borzasztó fontos, hogy attól, hogy valamilyen függőségen túl tettem magam, attól tudnom kell, hogy én bármikor abba a függőségbe vissza tudok esni. És hogy úgy tudom magamnak tudatosítani, hogy függ. Tehát minden hétköznapi embernek én azt gondolom, hogy van valamilyen függésége, akár tudja, akár nem tudja. A kérdés az, hogyha tudja, akkor ezzel mit tudok kezdeni, és tudom-e egy olyan keretek közé szorítani, amikor én tudom, hogy adok magamnak pozitív élményt, ezt tudom, hogy miért akarom, de le tudom állítani.
0: Hogyan kapcsolódik össze szerinted a függőség és az érzelem szabályozás?
1: Szerintem mindenképp, vagy legalábbis az jutott most eszembe ezzel kapcsolatban, hogy amiről beszéltünk, hogy a függőség azért csináljuk, mert ez pozitív élményt ad nekünk. Ami azt jelenti, hogyha valamiért olyan közegben vagyunk, vagy olyan dolog alakult ki körülöttünk a világban, vagy stb., ami ránk negatívan hat, és hogy nem tudjuk ezt érzelmileg úgy kezelni, akkor keresünk valami olyan biztonságos közeget, vagy tevékenységet, amiben el tudunk, hát megint a menekülés szó jut eszembe, abból az érzésvilágból, amiben nem érezzük magunkat jól. Tehát, hogy csak például a gyerekek esetében jutott eszembe, hogyha apa és anya kiabál otthon, vagy hogyha nem olyan a légkör, akkor fölteszik a fülest a fülükre, és vagy hallgatnak valamit, vagy néznek valamit, vagy stb., hogy kizárják azokat a akár érzelmi hatásokat is, tehát hogyha erről beszélünk, amiket köszönnek szépen, ők most nem akarnak megélni. És keresnek valami olyasmit, amit szívesebben élnek meg ehelyett. Tehát hogyha nem akarom megnézni, hogy mi folyik, vagy nem akarom látni, hogy mi folyik a társadalomban, vagy nem akarom látni, hogy mi folyik a közvetlen környezetemre, mell, vagy nem akarok rá hatással, vagy nem tudok rá hatással lenni, akkor igazából egy függőséggel tudok magamnak egy másik világot teremteni. De ugyanezt mondom akkor is, amikor valaki, én dolgoztam olyan munkahelyen, ahol egyszerűen minden munkahelyi értekezlet arról szól, hogy minden milyen fantasztikus és jó. Miközben napról napra megéltünk konfliktusokat, kudarcokat, nehézségeket, stb. De hogy az volt a cég policy, ez a hurrá optimizmus, és hogy mi mindennel megküzdünk, mi fantasztikusak vagyunk, és hogy mindig erről szólt az értekezlet, hogy minden fantasztikus. És erre is azt tudom mondani az érzelmi skálán, hogy kialakítanak emberek időnként közösségek, vagy egy közösségnek a vezetője, vagy inkább egy cég, mert ugye a cég nem mindig közösség az én olvasatomban, hanem együtt dolgozó emberek csoportja. Tehát, hogy és ott a vezető kialakít egy olyan szocializálódást, vagy egy olyan működéset, olyan működést, olyan viselkedést, amiben azt gondolja, hogy hát itt aztán most konfliktusokról, stb. Nem lesz szó, és akkor kialakítanak egy teljesen külön világot, mi elszakad a realitástól. És azt gondolom, hogy ez borzasztóan veszélyes.
0: Igen, mert másodszorra mondod, sőt, már harmadszorra is talán ezt a realitásból való kiszakadást, és ezt én úgy szoktam megfogalmazni, hogy hát a munkahelyemen ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy kicsekkolunk az egyik világból, és becsekkolunk egy másik világba.
1: Igen.
0: És a másik világban egy olyan világot teremtünk magunknak, ahol tulajdonképpen mi elfogadva érezhetjük magunkat, szeretve érezzük magunkat, és akkor ugye pont ez lenne egyébként az elindulásnak az útja, hogy ha mondjuk egy tinédzserrel, de akár egy felnőtt függővel is ugye ezt tapasztaljuk, hogy hát ez erről számol be, hogy amikor, mit tudom én, mondjuk bekapcsolódok, ha nem tudom én milyen játékban, akkor ugye azt mondja, hogy ott önmagam lehetek, holott nyilván ott nem önmagamet, hiszen egy okozatot hoz magának létre, de hogy ezen már tök jó elindulni ezen a vonalon, hogy igazából, mert ott milyen vagy, és akkor elkezdi sorolni, hogy erős vagyok, magas vagyok, bátor vagyok, és a többi. És akkor már megérkezünk oda, hogy neki tulajdonképpen mi hiányzik a való életéből. És de? Hogy egyébként mire van, vagy miért van szükséged arra, hogy erős legyél, bátor legyél, nem tudom, magas legyél, bár ugye azzal nagyon nem lehet mit kezdeni, tehát hogy vannak ebben olyan dolgok, amiket el kell fogadni, és aztán innentől kezdve lehetne elindulni egy úton afelé, hogy akkor kialakítani, hogy ő milyen szeretne lenni, és akkor nem lesz szüksége arra, hogy ilyen online világban, vagy ilyen álomvilágban meneküljön.
1: Azt gondolom, hogy ami nehézséget okoz ebben még, hogyha megfordítom a kérdést, és azt kérdezem meg, hogy és a való világban vajon minek kellett történnie ahhoz, hogy te erős legyél. Tehát, hogy nem a miért, mert én számtalan esetben nem a miérteket szoktam keresni, mert hogy attól, hogy valamire tudjuk az okát, a miért okát, még nem biztos, hogy meg tudjuk változtatni. De ha arra kérdezem rá, hogy minek kell történnie ahhoz, hogy te erős legyél a való világban is, tehát hogy ne kelljen belemenekülni egy létrehozott krált világba, ahol te erősnek érzed magad, hanem a való világban mit kell tenned ahhoz, vagy mire van szükséged ahhoz, hogy erős tudjál lenni mondjuk egy konfliktus helyzetben. Mert hogy a változásnál én azt gondolom, hogy az is nagyon fontos, hogy nagyon szeretünk kliséket, általánosságokat megfogalmazni, hogy mit tudom én, jól akarok kommunikálni, igen, vagy jól akarom megoldani a konfliktus helyzeteimet, és hogy rácsodálkoznak az emberek, hogy nem mindig sikerül, és hogy azért olyan nehéz, mert hogy ezt mérhetetlenül konkrétan kell megfogalmazni, tehát hogy melyek azok a konfliktus helyzetek, például ha maradunk itt az erősnél, ahol én erős akarok maradni. Tehát, hogy mert nagy a valószínűsége, hogy nem minden konfliktus helyzetben gyenge az az ember, aki gyengének érzi magát, hanem vonunk egy ilyen általánosságot, és ettől jó elszabadulni egy olyan világba, amit létrehozok, mert hogyha elkezdek a realitásban foglalkozni azzal, hogy melyik az a konfliktus, amiben nem tudok erős lenni, és hogy abban a konfliktusban mit kell tenni, az egy kőkemény önismereti folyamat, mert hogy nem beszélhetek magamról általánosságról, hanem le kell szednem különböző rétegeket magamról, és meg kell néznem, hogy tényleg melyik az a részem, ami egy bizonyos helyzetben folyamatosan ugyanúgy viselkedik, és nem tudok erős lenni. És ezzel szembenézni hatalmas nagy bátorság kell, hogy legyen. Igen. És már bocsánatot kérek, én is azt tudom mondani, hogy voltak az életemben olyan helyzetek, amikor azt mondtam, hogy nincs az a jó Isten, hogy én most szembenézek azzal, hogy miért nem beszélek egy év az anyámmal, inkább én teljesen jól el voltam, hogy a barátaimmal esténként elmentem bulizni, hétvégére mindig programoztam programot szerveztem, hogy ne kell hazamennem. Ne szembesüljek ezekkel a dolgokkal. Az élet olyan, hogy előbb-utóbb úgyis szembesülni kell, de hogy ugye nézem a függőséget, hogy mi fog majd engem átfordítani azzal, hogy ezt módosítsam, javítsam, változtassak rajta, az az, hogy egyszer csak meg kell állni, és szembe kell néznem ezzel az egésszel, és bátorságot kell vennem, ha sikerül. Ha nem, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az egész életünket le tudjuk élni, akár pozitív függőségekkel is, és nem nézünk szembe bizonyos dolgokkal, és félreértés ne esik, az is tud egy teljesen normális, reális élet lenni.
0: Ez nagyon izgalmas, amit mondasz. Még annyival egészíteném ki, hogy egyébként hajlamosak vagyunk elfelejteni, és én ezt például a pszichodráma játékok során tanultam meg, a pszichodráma önismereti csoportokban, hogy mindig van egy momentum, ha nem is nagy, és nem is azonnal jut eszembe, de mindig van egy olyan momentum, ami arról árulkodik, hogy én ezt a szituációt, vagy ezt a konfliktus helyzetet már egyszer valamikor valahol az életemben megoldottam. Vagy legalább volt valami pici morzsa, amiből egy erőt lehet meríteni, hogy lehet, hogy mondjuk nem szóltam vissza, de mondjuk volt egy fintor az arcomon. És már az is lehet egy erőforrás, hogy ja, hogyha te egy fintort ki tudtál fejezni, hogy mi volt a mögött a fintor mögött, ahhoz is kellett egy erő, hogy azt a fintort az arcodra varázsold. Szóval, hogy ezt is el szoktuk felejteni, hogy azért nem mindig ebből a szempontból sem jó az az általánosítás, mert hogy nem mindig vagyunk le mondjuk egy konfliktus helyzetben, mert valamiért vagy megfeledkezünk arról, hogy egyébként mi nem vagyunk jó konfliktus kezelők, mert amúgy magunkat is hajlamosak vagyunk címkézni, és akkor egyszer csak így valami egy semmiből így odajön egy, az arcunkra egy fintor, vagy egy mondat. Igen. Én sose felejtem el, arra hoznám példának, hogy megfeledkezünk magunkra, és hogy mi minden jön ki belőlünk. És akkor volt egyszer egy olyan helyzet, amikor a munkahelyemen jött a főnököm, és akkor mondta, hogy na gyermekeim, jaj, bocsánat, nem azt akartam, hogy gyermekeim, hiszen a kollégáim vagytok. Én meg oda vetettem egy mondatot a semmiből, és én sem első gondolatom az volt, hogy hát én sem tudom, honnan jött, hogy még jó, hogy nem vagy az anyánk.
1: Hát igen.
0: És akkor ezt utána meg kellett magyarázni a főnökömnek, főként úgy, hogy alig fél éve voltam ott ezen a munkahelyen. Szóval, és akkor ugye, amit mondunk, az meg nyilván az meg egy másik kérdés, ennek meg milyen hatása van a másikra.

0: Az a kérdés jutott eszembe, hogy hogyan racionalizáljuk a függőségeinket, meg melyik az a szakasza, amikor racionalizáljuk.
1: Az baj, hogy annyira egyénileg változó szerintem, hogy legalábbis én nem tudok erre ilyen konkrét pontot mondani, hogy racionalizáljuk.
0: A racionalizálásat azt értjük csak, hogy érthető legyen így a hallgatók számára, amikor elkezdjük megmagyarázni, hogy miért jó ez a függőség nekünk.
1: Hogyha a változás kezelési szakaszokat nézzük, akkor ugye a változásnak az első része ugye a tagadás, hogy nem, hát én nem vagyok függő, meg stb. És utána jön a magyarázkodás, ami szerintem a folyamatot nézzük, ezek főként akkor kezdenek el jönni, amikor elkezdünk kérdéseket kapni a környezetünktől. Tehát, hogy a függőség témájában szerintem ez van, amikor elkezdünk, ez az egyik része, mert amikor elkezdünk kérdéseket kapni, akkor mi is elkezdünk magunknak kérdéseket föltenni, hogy miért is csinálom én ezt tulajdonképpen, de nem akarok vele szembesülni, és akkor kezdtem el gyártani a, hát jobban mondva, kifogásokat, hogy nekem ez miért jó. És amikor ilyenkor elmagyarázom, hogy nekem ez miért jó, az egyébként teljesen valid. Tehát, hogyha csak a saját életemet nézem, és a párkapcsolatomban megkérdezi tőlem a párom, hogy hazajössz, és aztán leülsz a kanapéra, előveszed a telefonodat, és Angry Birds-özöl órákon keresztül. És akkor megkérdezi, hogy de ez most komoly? És hogy meg tudom mondani, racionálisan el tudom mondani, hogy amíg ezt a játékot játszom, addig nem foglalkozom azokkal a dolgokkal, amikre nincsen ráhatásom, de pörög az agyam, mert hogy kellene neki valamilyen megoldást találni. És hogy ez egy üres kifogás egyébként, de közben meg teljesen validnak gondolom én, hogy én tisztában vagyok az agyammal, hogy én ezt miért csinálom. Mert hogy egy csomó dolog történik körülöttem, amire nincsen ráhatásom, és embereket elküldenék nagyon meleg éghajlatra, nagyon gyorsan, meg stb., de hogy sem a neveltetésem, sem a pozícióm, sem a stb. Nem engedi meg, és akkor belemegyek ebbe a, hát számomra is idiótának tűnő játékba, de hogy tényleg mindenki kapcsolódik akkor, és csak azt nézem, hogy azt az idióta madaratot le tudom előni a csúzlimmal, vagy nem.
0: Én onnan tudom, hogy a kliensemnek még gondja, vagy hogy még dolga van a függőségével, amikor elkezdi védeni a, vagy felmenteni a függőségét. Például van ilyen, hogy hirtelen autóba kellett volna ülnie, és neki kellett volna vezetnie az autót, de már volt benne egy-két doboz sör, és akkor kénytelen volt a párja autót vezetni, holott egy olyan esethez kellett volna menniük, egy olyan történés volt, ami így egy elég komoly dolog volt, és szükség lett volna az ő józanságára, meg az ő testi erejére, és a többi, és a többi, és akkor azt mondta, hogy hát nem is volt bennem annyi, és hogyha ha nekem kellett volna vezetnem, akkor simán el tudtam volna vezetni. Igen, két doboz sörrel, mínusz 11 fokban, hóviharral szemben, éjszaka 2-kor. Igen, tehát...
1: Tehát ez az, amikor ugye az előbb is beszéltünk erről, amikor a racionalitás eltűnik, és benne vagyunk egy olyan, kialakítottunk egy olyan világot, amiben mi el tudjuk képzelni azt, hogy olyan dolgokra vagyunk képesek, amire egyébként nem. Tehát, hogy ez erről szól. És hogy visszatérve, amit mondtál, én azt gondolom, hogy amíg kifogásokat keresnek, vagy amíg megmagyarázzák, addig nem fog megtörténni a változás. És magyarázat mindig lesz. Tehát, hogyha nem kezdek el oda nézni, mindig, tehát, hogy hál' Istennek annyira jól el vagyunk látva fantáziával, meg stb., hogy mindig tudunk kitalálni valamit, hogy valamit miért nem csinálunk meg valami másnak az előnye vagy a jó érzése kedvéért. És a függőség is ilyen, hogy nem fogom belevinni magam valami olyasmibe, ami nekem nem okoz jót, miközben ha olyat is csinálhatok, ami jót okoz, még akkor is, hogyha az függőséget okoz nekem. És amíg ezt a racionalitást nem látjuk, addig nem tudunk átütő változást elérni egy függőségben, vagy még akkor sem, hogyha ez kvázi egy jó függőség, mert a jó függőségnek is kell adni valamilyen határvonalat. Ugye igen. A sportról is beszéltünk, meg a csokiról, meg a takarításról, meg a mindenről, és hogy annak is kell adni egy határvonalat, mert attól én uralom az egészet. Igen. És nem a függőség ural engem. Tehát, hogy az, amikor egész nap a munkahelyemen azon jár a fejem, már az enyém nem, de volt ilyen időszak, hogy minél hamarabb vége lehetne már a munkaidőnek, mert alig várom, hogy a következő részt a sorozatból megnézzem. És hogy semmi, tehát, hogy és hogy ez viszi az agyamat előre, és ezáltal teljesen kiléptem a racionalitásból, mert csak az forgott, hogy menjek és csináljam, és akkor végre hazamegyek, még gyorsan beteszek egy mosást, vagy és akkor már is nézhetem. És akkor ez éltet igazából, és ez azt jelenti, hogy a függőség ural engem.
0: Így van,
1: és
0: igen.
1: És akkor fog megváltozni, amikor én tudom uralni. Akár, és azt tudom mondani, hogy ez, tehát hogyha valaki, nem erről beszélünk, tudom, de visszatérve a múltamhoz, tehát ha valaki nagyon sokáig heroinozik, az nem működik úgy, hogy holnaptól már nem.
0: Így van.
1: Tehát, hogy annak is ugyanúgy, mint a gyógyszerfüggőségről le kell szoktatni az adagról, meg a mindenféléről, és amikor ez elkezd megtörténni, onnantól kezdve uralom én az egészet. Tehát egy 20 évig tartó, tehát hogy Csernusnak a könyvében lehet erről olvasni, hiszen ő is függő volt, meg ilyen szempontból ma is az, mert hogyha valamihez annyira hozzászokik a szervezetünk, akkor azt valamilyen úton módon pótolnunk kell, mert hogy az még nagyobb veszélyt fog okozni, hogyha nem adjuk meg azt a szervezetünknek.
0: Így van, tehát hogyha elveszünk valamit, akkor annak a helyére tenni kell valamit.
1: Így van, és lehet, hogy amit a helyére teszek, tehát hogyha most sokat mondtam a csoki függőséget ilyen szempontból, tehát hogyha folyamatosan csokit eszek, és a csoki függőségemet nem fogja megoldani a sárgarépa.
0: Ez igaz.
1: A csoki függőségemet azt fogja megoldani, hogyha kevesebb csok. Tehát, hogy mit tudom én, hogyha vagyok egy tábla csoki van előttem, és ezt betoltam fél éven keresztül, vagy egy éven keresztül minden nap, ha stresszes voltam, és erre én ráeszmélek, akkor a csoki függőségemet, biztos van, aki nem így gondolja, de én ezt így gondolom, akkor azt fogja javítani, vagy abban fogok változást érzékelni, hogyha megeszek egy kis kockát, majd összecsomagolom, és elteszem a csokit, és nem azon jár az agyam, hogy basszus, ki van nyitva egy tábla csoki. Akkor történt a csoki függőségemben változás. Nem feltétlenül akkor, hogyha sárga rajpát teszek helyette. És hogy ez fontos még szerintem így beletenni az agyakban, mert hogy azt gondolom, bocsánat, hogy a szavazó vágtam, hogy a függőségből való kijövésnek az a legnagyobb félelme annak, aki a függőségben benne van, hogy nem csinálhatja soha többet azt, ami neki jó volt. És hogy vannak olyanok, mondom, nem erről beszélünk most, tehát hogy a drog, meg az alkohol, meg stb. Tehát, hogy ott nincs olyan, hogy akkor holnaptól csak egy pohárral iszom. Tehát, hogy ott vagy iszol, vagy nem iszol. Vagy szúrod magad, vagy nem szúrod magad. De az egy másik pszichológia arról, vagy velem, vagy mással egy másik alkalommal majd beszéltek. De hogy az ilyenfajta hétköznapi függőségeknél fontos az, hogy ne érezzem azt, hogy elvesznek tőlem valamit, ami nekem borzasztóan fontos. Igen. Mert hogy a csoki finom.
0: Így van.
1: A sport jó, csak hogy tessék megtalálni azt a mértékét, ami nem a függőséget fogja okozni, de hogy maga az élmény, az az ízélmény, vagy az a testi élmény, ami jön a sporttal, vagy hogy megvettem valamit magamnak, ami baromi jó, azt az élményt, azt az endorfint ne vegyük el magunktól, csak tudjuk kordában tartani, tehát mi irányítsuk ezt. És ezt is nagyon nehéz elérni, hogyha már átvette az irányítást ez a fajta történet.
0: Játsszunk el a gondolattal. Van egy 39 éves hölgy, nevezzük Gabriellának, aki dolgozik egy munkahelyen, mindegy, hogy milyenen, de lényeg az, hogy nagyon sok konfliktusa van, és mikor hazamegy délutánonként, akkor délután 5 órától este 9-ig folyamatosan takarít. És egyszer csak a párja azt mondja neki, hogy figyelj, rohadtul zavar, nem beszélgetünk, és te folyton takarítasz. Mi a fene bajod van? És akkor Gabinak egyszer csak így megered a nyelve, és elkezd arról beszélni, hogy egyébként a munkahelyét annyira utálja, mint a art, és legszívesebben másnap már be sem menne, mert annyira fölhúzzák, és annyira dühítő, hogy a főnöke állandóan szexista megjegyzéseket tesz a kolléganőkre, és a többi, és a többi, és hogy neki ebből rohadtul elege van. Hol kezdődhetne szerinted Gabriella életében a változás?
1: Azért mosolyogtam el, mert hogy jelen pillanatban az életemnek is egy olyan szakaszában vagyok, meg egy egyébként is így gondolom azt, hogy ahol nekünk nagyon rossz, és ha már mindent megtettünk annak érdekében, hogy ez változzon, tehát, hogy adtunk visszajelzéseket. Ugye itt most nem tudom, hogy Gabriella a munkahelyén beszélte már a főnökével, hogy ott rosszul érzi magát, kifejezte a szükségleteit, hogy attól, hogy ő ott jó munkásként tudjon dolgozni, mire lenne szüksége, és hogy ebben a főnök tud-e segíteni, mondjuk, hogy a kommunikációján tud-e változtatni, mert hogy ez rossz, meg stb. Tehát, hogy nem tudom.
0: Ez valid? Tehát, hogy lehet egy olyan főnöknek, aki szexista megjegyzéseket tesz, annak lehet-e ilyen visszajelzést adni, hogy főnök, figyelj, engem nagyon, nagyon utálom, amikor folyton a mellem méretére adsz, nem tudom, megjegyzéseket.
1: Józsi, ha ezt tőlem kérdezed, akkor én azt gondolom, hogy valid.
0: Ha?
1: Mert hogy én azt gondolom, vagy legalábbis én remélem azt gondolni, hogy egy olyan világban élek, vagyis szeretnék is egy olyan világban élni, ahol kifejezhetem a szükségleteimet. Messzire vezet, amit mondani fogok, úgyhogy állítsatok le, hogyha hosszú. Mert hogy én azt gondolom, hogy ha én felnőtt tudatállapotban vagyok, tisztában vagyok a szükségleteimmel, akkor én ezeket a szükségleteimet kifejezem, és azzal is tisztában vagyok, hogy az én szükségletem az nem a másik embernek a szükséglete.
0: Uh-huh.
1: És hogyha én egy hierarchikus viszonyban vagyok, én azt gondolom, hogy akkor is kifejezhetem a szükségletemet, mint egy hierarchikus viszonyban tehát valaki alatt dolgozó személy. Kifejezhetem a szükségletemet, és elkezdhetünk, ha másik ember is felnőtt ember, és ő is ki tudja fejezni a szükségleteit, és ezt tudunk kommunikálni, és meg tudjuk beszélni, hogy az együttműködésünk érdekében kinek mire van szüksége, és hogy ezt a szükségletet ki hogyan tudja teljesíteni a másiknak. És ha ez a beszélgetés lezajlik, akkor tudok döntéseket hozni. És hogy visszatérve, és hogy az én olvasatomban ez valid.
0: Uh-huh.
1: Már csak azért is, mert most nem beszélnék erről konkrétan, de pont egy ilyen folyamatnak vagyok a végén. Én uh-huh. magam. És ráadásul egy munkahelyi viszonylatban. És hogy én azt gondolom...
0: Egy pozitív példa, hogy igen, meg lehet csinálni.
1: Meg lehet csinálni, aminek lehet, hogy az a vége, mint ahogy nálam is az volt a vége, hogy én benyújtottam a felmondásomat. Ami egzisztenciális félelmet, hogyan tovább félelmet, bármi mindent okoz, de hogyha te úgy érzed, tehát hogy az, ami tőled tellett ahhoz, hogy egy helyzetet megoldjál, tehát kifejezted a szükségleteidet, elmondtad, hogy mi van, meghallgattad a másik embert, elkezdtetek gondolkozni azon, hogy hogy tudtok együttműködni, és ennek az a vége, hogy ilyen módon nem klappol ez az egész, és te ezt a döntést hozod, vagy meghozhatom azt a döntést is, hogy úgy látszik, hogy nem lesznek a szükségleteim kielégítve, visszatérve Gabihoz, uh-huh. hogy megbeszélem ezt a főnökömmel, a főnököm elküld engem melegebb éghajlatra, sőt, le is ír, hogy mit képzelek én magamról, hogy én azt gondoljam róla, hogy ő szexus, és mit tudom én micsoda, és akkor felnőtt tudatállapotban vagyok, és meghozom azt a döntésemet, tehát, hogy többfajta döntésem lehet, de most ebben a helyzetben meghozom azt a döntést, hogy kiderült, hogy akkor én nem tudok itt tovább dolgozni. Nem fog ez így működni, és akkor jön a következő lépés, hazamegyek, és megbeszélem a férjemmel, aki ezt felhozta, hogy figyelj, igazad van, azért csinálom ezt a takarítást, mert gyűlölök oda menni, mérhetetlenül stresszes vagyok, megtettem mindent, hogy ez a helyzet változzon, nem működik, jelen pillanatban lehet, hogy az a legjobb megoldás, hogyha én eljövök innen, de nem tudom, hogy hova megyek, lesz a munkám, és akkor most itthon beszéljük meg, hogy ezt a helyzetet hogy fogjuk kezelni, hogy tudok-e itthon maradni, vagy azonnal keresnem kell, vagy hogy mit tudom én, akkor elkezdek munkát keresni, és amíg munkát keresek, addig kibírom a szexista főnökömet, tehát hogy itt jönnek azok a felnőtt döntések, lehetőségek, amik itt létrejöhetnek. De hogy ezt nem tudjuk megúszni kommunikáció nélkül. És visszatérek az elején, igenis azt gondolom, hogy én nagyon szeretném, ha egy olyan világban élhetnék, és én ezt meg is teremtem magamnak így ilyen szempontból, ahol hierarchiától is mindentől függetlenül nem bántva ki lehet mondani a szükségleteimet, és ki lehet mondani, hogyha egy helyzetben valamivel nekem problémám van, és én nem szeretnék emiatt valamitől függővé válni. Hogy én ezt orvosolni tudjam, mocskosul nehéz, tele van olyan veszélyekkel, hogyha most ezt mondjuk, hogy lehet, hogy akkor holnap téged fognak kirúgni, vagy bármi ilyesmi, de ezért teszem hozzá újra, hogy muszáj felnőtt tudatállapotban lennem, hogy tisztában legyek vele, hogy igenis jogom van kifejezni dolgokat, és a másik embernek is joga van, és lehet, hogy ez a kettő nem feltétlenül találkozik, de akkor meg van lehetőségünk megoldani. Ha meg nincs lehetőségünk megoldani, akkor jön az összes többi döntési lehetőség, és akkor mással kell beszélnem a hogyan továbbról. Hosszú, messzire vezettem, de úgy éreztem, hogy ez biztos azért, mert benne vagyok ebbe a folyamatban, hogy szerintem ez borzasztó fontos minden területen.
0: És abszolút, mivel saját élményből beszéltél, ez óriási érték, és azt gondolom, hogy az még benne az nagyon nagy érték, amit elmondtál, hogy arról beszéltél, hogy minden pillanatban van az embernek lehetősége dönteni, döntést hozni, legyen akármilyen szorongattatott helyzetben. Ugye egy dolog, hogy meghozok egy döntést, még egy dolog, hogy mi a következménye, de ugye ez a kockázatelemzés, hogy ha mondok valamit, annak mi lesz a várhatóan a következménye, és akkor mit fogunk tudni ezzel kezdeni. És akkor ugye a végén a műsornak hadd kérdezzem meg tőled, hogy szerinted mi az, ami számít?
1: Mi az, ami számít? Az önazonosság.
0: Aha, az önazonosság.
1: Az önazonosság is, hogy a saját magamnak a legalább annyira ismerete, mert ugye amíg élünk, ismergedünk saját magunkkal is, én azt gondolom már, ha akarunk, hogy tudjam magamról, hogy én milyen ember akarok lenni, és milyen ember vagyok, és hogy teljesen mindegy, hogy milyen közegben vagyok, ezt merjem képviselni, anélkül, hogy mást bántanék. Ugye nekem az is szokott időnként, nem időnként, de mindig a szlogenem lenni, hogy bánj jól magaddal és másokkal.
0: És ez végszónak nagyon fantasztikus.
2: Mindennapi függőségeink, ez volt a mai Tecológia témája, amelyben egy podcast beszélgetést hallhattak a kedves hallgatók. Pintér Tece ugyanis Hézl József podcastjának, az Ami Számít podcastnak volt a vendége. Tecológia legközelebb jövő héten lesz, a szokott időben, hétfőn reggel 9-kor a Rádió Bézs műsorán, ismétlés szerdán 15 órától, és kedden 20 órától a Rádió Mora műsorán, Felső-Puján, Ausztriában. Mindenkinek köszönjük a figyelmet, találkozunk legközelebb. Bognár Lászlót
1: és Pintér Tecát hallották. Viszont hallásra!